0: Rádio Zlatár.
1: To se mi Rádio Zlatár.
2: 97.9. The sexiest radio alive.
0: Ovo je Rádio Zlatár.
3: To je gotové, ne?
4: Ja mislim da je gotové.
0: Gasi. Ovo je Rádio Zlatár.